0: Ez egy tűzsáfa. Várjátok. Ez egy tűzsáfa. One, bit suit up. Received, one to BMC South, 1037.
1: Subregion 2 in the Air District, 1037.